0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát, még több esőre lenne szükségük a növényeknek. Hétvégén lehet némi csapadék, de nem olyan sok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és pusztakimentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2.400.000 esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíj fizetési szolgáltató. A vezes.hu szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyed évben 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Kevés a napokban hullott eső a növényeknek, fejlődésükhöz további jelentős csapadékra lenne szükség. Tegnap reggelre átnedvesedett a talaj felső 5-15 centis rétege, de ez néhány nap alatt el is párolog. A jövő hét második felében ráadásul újabb hőhullám érkezik. Lehetnek felhők az égen, de ezek mellett sokat süthet a nap. Záporok leginkább az ország keleti részén jöhetnek. 22-23 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Csapadékra főleg északon, északnyugaton készülhetnek. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, délnyugaton délen többfelé előfordulhat azért zápor, zivatar. A fővárosban 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenet

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Záróvizsgáznak a Pannon Egyetem hallgatói Zalaegerszegen. Csak nem 30 milliót kapnak a helyi önkéntes tűzoltók, ingyenes cseresznyeszedés a Csácsi-hegyen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Védekezési felhívást adott ki a zalai kormányhivatal a szőlőkben terjedő aranyszínű sárgaság miatt. A súlyos növénybetegséget egy országosan elterjedt kártevő, az amerikai szőlőkabóca terjeszti, a fertőzött tőkéket pedig nem lehet meggyógyítani. A szakemberek szerint a megelőzés érdekében június 15-e és 25-e között szükséges elvégezni az első kötelező permetezést. A gazdák együttműködése kulcsfontos a fertőzés megfékezésében, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Sikeresen pályázott 36 zalai önkéntes tűzoltó egyesület a katasztrófavédelem idei támogatási programjában. A vármegye szervezetei összesen csak nem 30 millió forintot fordíthatnak működésre, eszközbeszerzésre, szertár és gépjármű felújításra. Országosan több mint 550 millió forint támogatást osztanak szét az önkéntes tűzoltó egyesületek között, amelyek fontos szerepet vállalnak a települések tűzvédelmében és a káresemények felszámolásában, adta hírül a katasztrófa védelem. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke.
3: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
2: A Csácsi-hegyen bárki szedhetett cseresznyét saját fogyasztásra az elmúlt napokban, írja a ZAOL. A kezdeményezésnek köszönhetően azok is friss gyümölcshöz juthattak, akiknek nincs saját kertjük. Az akció teljesen ingyenes volt Zalaegerszegen. A Zalaerdő ZRT munkatársa nyerte meg az év erdésze verseny döntőjét. A Vásárosnaményben rendezett szakmai megmérettetésen Molnár Tamás bizonyult a legeredményesebbnek az ország legjobb erdész technikusai között. A versenyzőkre írásbeli tesztek, lövészeti és felismerési feladatok, valamint gyakorlati kihívások vártak. A résztvevőknek a többi közt erdőfelújítási, gyérítési és vadgazdálkodási ismeretei ről is számot kellett adniuk, közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Megkezdődtek a záróvizsgák a Pannon Egyetem zalaegerszegi kampuszán, ahol gazdálkodási, informatikai és mérnöki szakos hallgatók adtak számot tudásukról. A vizsgákon a térség vállalatainak vezetői is részt vesznek a bizottságok munkájában, erősítve az egyetem és a gazdasági szereplők kapcsolatát. A felsőoktatási szakképzéstől a mesterképzésig több szinten zajlanak a megmérettetések, tudósít az egerszegi

0: lettek. Pedagógus napi ünnepséget rendezett a Zalaegerszegi Tankerületi Központ. A Hevesi Sándor Színházban elismeréseket adtak át a kiemelkedő munkát végző oktatóknak. A díjazottak között zalaegerszegi pedagógusok is szerepeltek, köztük a Petőfi iskola tanára, akit az egészséges életmódra nevelésért és az aktív iskola programban végzett munkájáért jutalmaztak. Újdonságként idén már tantestületet is díjaztak. Az első ilyen elismerést a Kölcsey Ferenc Gimnázium nevelő közössége vehette át, tudósít az Egerszegi Hírek. A Zalaerdő ZRT munkatársa nyerte meg az év erdésze versenydöntőjét. A Vásárosnaményben rendezett szakmai megmérettetésen Molnár Tamás bizonyult a legeredményesebbnek az ország legjobb erdész technikusai között. A versenyzőkre írásbeli tesztek, lövészeti és felismerési feladatok, valamint gyakorlati kihívások vártak. A résztvevőknek a többi közt erdőfelújítási, gyérítési és vadgazdálkodási ismeretei ről is számot kellett adniuk, közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Megkezdődtek a záróvizsgák a Pannon Egyetem zalaegerszegi kampuszán, ahol gazdálkodási, informatikai és mérnöki szakos hallgatók adtak számot tudásukról. A vizsgákon a térség vállalatainak vezetői is részt vesznek a bizottságok munkájában, erősítve az egyetem és a gazdasági szereplők kapcsolatát. A felsőoktatási szakképzéstől a mesterképzésig több szinten zajlanak a megmérettetések, tudósít az Egerszegi Hírek. Pedagógus napi ünnepséget rendezett a Zalaegerszegi Tankerületi Központ. A Hevesi Sándor Színházban elismeréseket adtak át a kiemelkedő munkát végző oktatóknak. A díjazottak között zalaegerszegi pedagógusok is szerepeltek, köztük a Petőfi iskola tanára, akit az egészséges életmódra nevelésért és az aktív iskola programban végzett munkájáért jutalmaztak. Újdonságként idén már tantestületet is díjaztak. Az első ilyen elismerést a Kölcsey Ferenc Gimnázium nevelő közössége vehette át, tudósít az Egerszegi Hírek. Több mint 100 pályamű érkezett a Város Hősei című környezetvédelmi rajzpályázatra. A Zalaispa azért indította el a projektet, hogy megismertesse a hulladékgazdálkodást az általános iskolásokkal. A gyerekek alkotásaikon a kukásautók és a hulladékszállítók mindennapi munkáját mutatták be, sokszor saját szemszögükből. A legjobb rajzok készítőit oklevéllel és ajándékutalvánnyal jutalmazták a szervezők, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Zalaegerszegre érkezett a Széchenyi Kártya Roadshow. A programon a kis- és középvállalkozások számára elérhető hitel- és finanszírozási lehetőségeket ismertették a szakemberek. A rendezvény célja az volt, hogy a vállalkozók tájékozódjanak a kedvezményes forrásokról, valamint megosszák tapasztalataikat a témában. Az előadásokon elhangzott, a térség cégei körében továbbra is nagy az érdeklődés a működést és a fejlesztések segítő finanszírozási konstrukciók iránt, tudósított az Egerszegi Hírek. Koncertekkel, sörkerti hangulattal és különleges tárlatvezetésekkel készül Zalaegerszeg az Éjszaka a Múzeumban és azon túl programsorozatra. A Göcsei Múzeum kertjében június 13-án blues és folk zene szól majd, miközben a látogatók az újraélesztés alapjait is kipróbálhatják a Vörös Kereszt önkénteseivel. A zalaegerszegi kiállítóhelyen sörtörténeti tárlatvezetés, régészeti előadások és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. A Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Mozart estet ad a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 22-26 fok lehet, éjjel 8-13 fokig hűl le a levegő.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu. www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, június 12-én pénteken, sok boldogságot a névnapos villőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nemrég Budapesten a BL döntő előtt élőben is hallhattuk ezt a dalt. The Killers Human, így indul az óra, 11 perccel múlt 6, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 163. napja, a mai június 12-e, ez áll a naptárban, és egy női név, Villő. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Ma van a gyerekmunka elleni világnap. Szerencsére hazánkban a gyermekmunka nem ölt olyan mértéket, mint a világ más tájain, így például az afrikai vagy az ázsiai régióban, ahol egyes becslések szerint minden negyedik gyermek végez valamilyen kényszermunkát. Persze nem kényszer, de dolgozhatnak a nyári szünetben a diákok idén is, ez teljesen legális, csak adószám szükséges hozzá.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján, nagyrészt napos, gyengén felhős időnk lesz, 21-26 fokkal, esni nem fog, és napról napra melegszik az idő a hétvégén újból. Persze nem kánikulai, de kellemes nyári meleg várható. És várható a legfrissebb hírek után egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, a Nickelback zenél nem sokára.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Védekezésre figyelmeztetik a zalai szőlős gazdákat. Csak nem 30 milliót kapnak a helyi önkéntes tűzoltók. Ingyenes cseresznyeszedés a Csácsi-hegyen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Védekezési felhívást adott ki a zalai kormányhivatal a szőlőkben terjedő aranyszínű sárgaság miatt. A súlyos növénybetegséget egy országosan elterjedt kártevő, az amerikai szőlőkabóca terjeszti, a fertőzött tőkéket pedig nem lehet meggyógyítani. A szakemberek szerint a megelőzés érdekében június 15-e és 25-e között szükséges elvégezni az első kötelező permetezést. A gazdák együttműködése kulcsfontos a fertőzés megfékezésében, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Sikeresen pályázott 36 zalai önkéntes tűzoltó egyesület a katasztrófavédelem idei támogatási programjában. A vármegye szervezetei összesen csak nem 30 millió forintot fordíthatnak működésre, eszközbeszerzésre, szertár és gépjármű felújításra. Országosan több mint 550 millió forint támogatást osztanak szét az önkéntes tűzoltó egyesületek között, amelyek fontos szerepet vállalnak a települések tűzvédelmében és a káresemények felszámolásában, adta hírül a katasztrófa védelem. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. A Csácsi-hegyen bárki szedhetett cseresznyét saját fogyasztásra az elmúlt napokban, írja az AOL. A kezdeményezésnek köszönhetően azok is friss gyümölcshöz juthattak, akiknek nincs saját kertjük. Az akció teljesen ingyenes volt Zalaegerszegen. A következő napokban országszerte folytatódik a felhős, csapadékos időjárás. Most bővebben a következő napok várható időjárásáról. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 22-26 fok lehet, éjjel 8-13 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 12 péntek, a Villők névnapján az ország nagy részén. Napos, gyengén felhős időnk lesz, csak északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar. 21-26 fok közé melegszik a levegő, holnap szintén napos gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor, már 22-28, vasárnap pedig a napos gomoly felhős időben egy hidegfront hatására újból több helyen lehet zápor, zivatar, 21-28 fokot mérhetünk majd. Rome wasn't built in a day, a Morcsiba dalának címe, ez a folytatása Besten, jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pár perc és 7 óra, úgyhogy jöjjenek mindjárt a legfrissebb hírek, aztán a fesztivál szezonra jetlaggel melegítünk. Ezek

0: karszalagok. És itt lesz az egy slágeres New Radicals is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Döntőjét. A Vásárosnaményben rendezett szakmai megmérettetésen Molnár Tamás bizonyult a legeredményesebbnek az ország legjobb erdésztechnikusai között. A versenyzőkre írásbeli tesztek, lövészeti és felismerési feladatok, valamint gyakorlati kihívások vártak. A résztvevőknek a többi közt erdőfelújítási, gyérítési és vadgazdálkodási ismereteikről is számot kellett adniuk, közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Megkezdődtek a záróvizsgák a Pannon Egyetem zalaegerszegi kampuszán, ahol gazdálkodási, informatikai és mérnöki szakos hallgatók adtak számot tudásukról. A vizsgákon a térség vállalatainak vezetői is részt vesznek a bizottságok munkájában, erősítve az egyetem és a gazdasági szereplők kapcsolatát. A felsőoktatási szakképzéstől a mesterképzésig több szinten zajlanak a megmérettetések, tudósít az egerszegi hírek. Pedagógus napi ünnepséget rendezett a zalaegerszegi tankerületi központ. A Hevesi Sándor Színházban elismeréseket adtak át a kiemelkedő munkát végző oktatóknak. A díjazottak között zalaegerszegi pedagógusok is szerepeltek, köztük a Petőfi iskola tanára, akit az egészséges életmódra nevelésért és az aktív iskola programban végzett munkájáért jutalmaztak. Újdonságként idén már tantestületet is díjaztak. Az első ilyen elismerést a Kölcsey Ferenc Gimnázium nevelő közössége vehette át, tudósít az egerszegi hírek. A következő napokban országszerte folytatódik a felhős, csapadékos időjárás. Most bővebben a következő napok várható időjárásáról. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 22-26 fok lehet, éjjel 8-13 fokig hűl a levegő.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, június 12-én pénteken. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. A névnaposok ma a billők. Hívható SMS, Viber számunk 0620-55-55-155. Now or Never címmel nem sokára Tom Novi dalát is játszom. Az óra viszont Mark Ronson és Amy Winehouse kettősével indul. Maxim Levente vagyok. Ez a
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 12-e nagy nap a Beatles tagjai számára, hiszen 1965-ben második Erzsébet angol királynő ekkor ütötte lovaggá őket. Anglia után most Németországban folytatjuk. Jön Tom Novi és a Now or Never, és jöhet a közlekedési info is. Ha van, 0620 55 55 155. Jó reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Ezt a fenn ma legjobb zenék. Napos gomoly felhős időnk lesz, 21-26 fokkal esni ma nem fog, ha minden igaz, de kiderülnek a részletek a hírek végén. Aztán zenélünk tovább Jerry Halliwell-lel. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A hulladékgazdálkodás hőseit rajzolták meg a diákok, bemutatták a kisvállalkozások finanszírozási lehetőségeit, a zenerajongókat várják holnap Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több mint 100 pályamű érkezett a Város Hősei című környezetvédelmi rajzpályázatra. A Zalaispa azért indította el a projektet, hogy megismertesse a hulladékgazdálkodást az általános iskolásokkal. A gyerekek alkotásaikon a kukásautók és a hulladékszállítók mindennapi munkáját mutatták be, sokszor saját szemszögükből. A legjobb rajzok készítőit oklevéllel és ajándékutalvánnyal jutalmazták a szervezők, számolt be róla az egerszegi hírek. Zalaegerszegre érkezett a Széchenyi Kártya Roadshow. A programon a kis- és középvállalkozások számára elérhető hitel- és finanszírozási lehetőségeket ismertették a szakemberek. A rendezvény célja az volt, hogy a vállalkozók tájékozódjanak a kedvezményes forrásokról, valamint megosszák tapasztalataikat a témában. Az előadásokon elhangzott, a térség cégei körében továbbra is nagy az érdeklődés a működést és a fejlesztések segítő finanszírozási konstrukciók iránt, tudósított az egerszegi hírek. Koncertekkel, sörkerti hangulattal és különleges tárlatvezetésekkel készül Zalaegerszeg az Éjszaka a Múzeumban és azon túl programsorozatra. A Göcsei Múzeum kertjében június 13-án blues és folk zene szól majd, miközben a látogatók az újraélesztés alapjait is kipróbálhatják a Vörös Kereszt önkénteseivel. A zalaegerszegi kiállítóhelyen sörtörténeti tárlatvezetés, régészeti előadások és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. A Városi Hangverseny és kiállítóteremben Mozart estet ad a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, míg a Mincentineumban zseblámpás tárlatvezetés és retro bőrönt kiállítás idézi meg a múlt hangulatát, áll a ZAOL összefoglalójában. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 22-26 fok lehet, éjjel 8-13 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Ezt a fenn a legjobb zenék. Jó reggelt, június 12-én pénteken. Sok boldogságot a névnapos villőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 85 éve ezen a napon született Chick Corea, amerikai jazz zongorista, zeneszerző. Ma lenne 83 éves Benkő László, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, billentyűs zeneszerző, az Omega tagja. 1953-ban, ha a mai napon született, Slamovics István, magyar énekes, dalszerző, gitáros, az Ős Edda tagja.
1: Ha egyszer odébb állok a kör közepéből, majd hiányzok.
0: 1951. június 12 megszületett Brad Delp, gitáros, énekes, a Boston frontembere. És 1979-ben, a mai napon született Robin, svéd énekesnő, dalszerző. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó volt a tegnapi VB nyitó meccs, nem? Mármint annak, akinek nincs tévéje, és mondjuk streamen nézte volna, hát én is közéjük tartozom. Nem működött a stream ugyanis, úgyhogy majd utólag bepótoljuk. 8 után is hozom a legjobb zenéket, például Lisa Stansfield-től. Vagy a 4-es Street-től. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Felhívást adott ki a zalai kormányhivatal a szőlőkben terjedő aranyszínű sárgaság miatt. A súlyos növénybetegséget egy országosan elterjedt kártevő, az amerikai szőlőkabóca terjeszti, a fertőzött tőkéket pedig nem lehet meggyógyítani. A szakemberek szerint a megelőzés érdekében június 15-e és 25-e között szükséges elvégezni az első kötelező permetezést. A gazdák együttműködése kulcsfontosságú a fertőzés megfékezésében, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Sikeresen pályázott 36 zalai önkéntes tűzoltó egyesület a katasztrófavédelem idei támogatási programjában. A vármegye szervezetei összesen csak nem 30 millió forintot fordíthatnak működésre, eszközbeszerzésre, szertár és gépjármű felújításra. Országosan több mint 550 millió forint támogatást osztanak szét az önkéntes tűzoltó egyesületek között, amelyek fontos szerepet vállalnak a települések tűzoltó védelmében és a káresemények felszámolásában, adta hírül a katasztrófa védelem. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. A Csácsi-hegyen bárki szedhetett cseresznyét saját fogyasztásra az elmúlt napokban, írja a ZAOL. A kezdeményezésnek köszönhetően azok is friss gyümölcshöz juthattak, akiknek nincs saját kertjük. Az akció teljesen ingyenes volt Zalaegerszegen. A következő napokban országszerte folytatódik a felhős, csapadékos időjárás. Most bővebben a következő napok várható időjárásáról. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 22-26 fok lehet, éjjel 8-13 fokig hűl le a levegő.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Madonna feldolgozással indul az óra 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Június 12-e van péntek, a Villők névnapja egyébként. Isten éltesse minden ünnepeltet. Szóval jön a Madhouse és a Like a Prayer, aztán nem sokára a Stereo MC's és James Morrison is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 2026-ot írunk így, hát ne csodálkozzunk, hogy egy nappal a foci VB megnyitója után ellepték a YouTube-ot a fake, azaz hamis VB megnyitó ceremóniák. Csupa AI stadion, AI emberek, mesterséges intelligencia által generált hamis duettek, például Shakira és Pitbull VB megnyitó duettje, ami hát nem létezett. Nincs, nem volt ilyen. Bezzeg a 90-es és 2000-es évek, amikor, hát főleg a 90-esben még rendes internet sem volt, nemhogy AI. James Morrison és a You Give Me Something érkezik, és ha már szóba került, egy picit megidézzük a múltat, nem sokára Lisa Stansfield-el is itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok. Sajnos hajnalban több halálos áldozatot követelő baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. Teljes pályazárban, emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat a pályáról. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Rögtön 8:30, jönnek a friss hírek, aztán Sophie B. Hawkins.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zalai erdészlet az ország legjobbja. Záróvizsgáznak a Pannon Egyetem hallgatói Zalaegerszegen. Elismerték a pedagógusokat a vármegye székhelyen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Zalaerdő ZRT munkatársa nyerte meg az év erdésze versenydöntőjét. A Vásárosnaményben rendezett szakmai megmérettetésen Molnár Tamás bizonyult a legeredményesebbnek az ország legjobb erdész technikusai között. A versenyzőkre írásbeli tesztek, lövészeti és felismerési feladatok, valamint gyakorlati kihívások vártak. A résztvevőknek a többi közt erdőfelújítási, gyérítési és vadgazdálkodási ismeretei ről is számot kellett adniuk, közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Megkezdődtek a záróvizsgák a Pannon Egyetem zalaegerszegi kampuszán, ahol gazdálkodási, informatikai és mérnöki szakos hallgatók adtak számot tudásukról. A vizsgákon a térség vállalatainak vezetői is részt vesznek a bizottságok munkájában, erősítve az egyetem és a gazdasági szereplők kapcsolatát. A felsőoktatási szakképzéstől a mesterképzésig több szinten zajlanak a megmérettetések, tudósít az egerszegi hírek. Pedagógus napi ünnepséget rendezett a Zalaegerszegi Tankerületi Központ. A Hevesi Sándor Színházban elismeréseket adtak át a kiemelkedő munkát végző oktatóknak. A díjazottak között zalaegerszegi pedagógusok is szerepeltek, köztük a Petőfi iskola tanára, akit az egészséges életmódra nevelésért és az aktív iskola programban végzett munkájáért jutalmaztak. Újdonságként idén már tantestületet is díjaztak. Az első ilyen elismerést a Kölcsey Ferenc Gimnázium nevelő közössége vehette át, tudósít az egerszegi hírek. A következő napokban országszerte folytatódik a felhős, csapadékos időjárás. Most bővebben a következő napok várható időjárásáról. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 22-26 fok lehet, éjjel 8-13 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Sok a baleset újból. M3-as Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 123-as kilométernél pályazárat vezettek be. Az M6-oson Pécs felé Iváncsánál egy autó a szalagkorlátnak ütközött, az 52-es kilométernél a belső sávot lezárták, és a hajnali súlyos M1-esen történt baleset miatt Hegyeshalom felé a győri elkerülőt lezárták. A 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Edwin Collins jön, és a Girl Like You a Best-en.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 9 után is szólnak a legjobb zenék, például a Unique-tól. Vagy a Shaft-től. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Rögtön 9 óra, mindjárt a friss hírek jönnek, aztán újból a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A hulladékgazdálkodás hőseit rajzolták meg a diákok, bemutatták a kisvállalkozások finanszírozási lehetőségeit, a zenerajongókat várják holnap Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több mint 100 pályamű érkezett a Város Hősei című környezetvédelmi rajzpályázatra. A Zalai Spa azért indította el a projektet, hogy megismertesse a hulladékgazdálkodást az általános iskolásokkal. A gyerekek alkotásaikon a kukásautók és a hulladékszállítók mindennapi munkáját mutatták be, sokszor saját szemszögükből. A legjobb rajzok készítőit oklevéllel és ajándékutalvánnyal jutalmazták a szervezők, számolt be róla az egerszegi hírek. Zalaegerszegre érkezett a Széchenyi Kártya Roadshow. A programon a kis- és középvállalkozások számára elérhető hitel- és finanszírozási lehetőségeket ismertették a szakemberek. A rendezvény célja az volt, hogy a vállalkozók tájékozódjanak a kedvezményes forrásokról, valamint megosszák tapasztalataikat a témában. Az előadásokon elhangzott, a térség cégei körében továbbra is nagy az érdeklődés a működést és a fejlődést.

0: Előadások és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. A Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Mozart estet ad a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, míg a Mindszentineumban zseblámpás tárlatvezetés és retro bőrönt kiállítás idézi meg a múlt hangulatát, áll a ZAOL összefoglalójában. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 22-26 fok lehet, éjjel 8-13 fokig hűl le a levegő.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket most Mooney Love dalával idézzük meg, jön az It's a Shame, este pedig a Night Shift Extra-ban újból az ezredforduló Classic House slágerei forognak, 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től Lauer Christiantól itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Teljes a pályázár továbbra is a hajnali súlyos baleset helyszínén az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán, Győr-Szent Ivánnál leterelik a forgalmat, és ugyancsak pályázár van az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között, ahol felborult egy kamion. Ott a 127-es kilométernél terelik le a forgalmat a 3-as főútra. Jó utat, közben jön Madonna dala, Give It To Me a Besten.

FM a legjobb zenék. Ma napos, szeles időnk lesz, esni nem fog, a maximum 23 fok körül alakul. A hétvégén egy fokkal már melegebb időre, de mindkét nap, főleg vasárnap egyébként záporokra, zivatarokra is készülhetünk a napsütés mellett. 22-28 fok között alakul a maximum. Szól egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, ezúttal Arástól, a Besten.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Védekezésre figyelmeztetik a zalai szőlős gazdákat. Csak nem 30 milliót kapnak a helyi önkéntes tűzoltók. Ingyenes cseresznyeszedés a Csácsi-hegyen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Védekezési felhívást adott ki a zalai kormányhivatal a szőlőkben terjedő aranyszínű sárgaság miatt. A súlyos növénybetegséget egy országosan elterjedt kártevő, az amerikai szőlőkabóca terjeszti, a fertőzött tőkéket pedig nem lehet meggyógyítani. A szakemberek szerint a megelőzés érdekében június 15-e és 25-e között szükséges elvégezni az első kötelező permetezést. A gazdák együttműködése kulcsfontos a fertőzés megfékezésében, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Sikeresen pályázott 36 zalai önkéntes tűzoltó egyesület a katasztrófavédelem idei támogatási programjában. A vármegye szervezetei összesen csak nem 30 millió forintot fordíthatnak működésre, eszközbeszerzésre, szertár és gépjármű felújításra. Országosan több mint 550 millió forint támogatást osztanak szét az önkéntes tűzoltó egyesületek között, amelyek fontos szerepet vállalnak a települések tűzvédelmében és a káresemények felszámolásában, adta hírül a katasztrófa védelem. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc.

0: Területünk csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 22-26 fok lehet, éjjel 8-13 fokig hűl le a levegő.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában például James Blunt-tól, Macy Gray-től, a Sugar Babes-től, elsőként pedig Fat Joe-tól és Ashanti-tól What's Love. 4 perc elmúlt 10. Jó utat, jó munkát, kitartást kívánok a hét utolsó munkanapján. Ha dugó baleset van, billőt vagy szülinapost köszöntene bárki, 20-55-55-155 telefon SMS Viber számunk.
1: Best

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Ezt a fenn a legjobb zenék, a fáradhatatlan lemezlovas, a 62 éves Fatboy Slim érkezik, aki végig bulizza a nyarat, persze a DJ pultban. Elcsíphető az Egyesült Királyságban rengeteg fesztiválon és rendezvényen, ezen kívül Ibizán, Máltán és Hollandiában is. Ez a Praise You tőle a Besten. We've come a

0: Best FM, a legjobb zenék az M1-esen hajnalban, Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán két súlyos baleset is történt. Emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik, majd a 115-ös jelű Győr iparterület csomópontban visszaengedik a forgalmat. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion a 123-as kilométernél, szintén teljes pályazárban érvényben, a 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában hozom majd Tupac slágerét. És a fekete vonatét is. A dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Higiénia, a büfékocsikkal még mindig akadnak gondok. Influencerekre csapott le az adóhatóság. Polgármestert kergetett egy medve Székelyföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátó egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levét. Erről, tehát a fogyasztók már nem juthat el.
1: 8 ember halt meg a ma hajnali baleset sorozatban az M1-es autópályán Győr közelében. A tragédia után Magyar Péter miniszterelnök azonnali jelentést kért az autópálya terelések közlekedés biztonsági hatásairól. Előbb egy teherautó ütközött munkagépnek is kigyulladt, majd röviddel később egy kis busz csapódott az emiatt feltorlódott járműveknek. A második balesetben 7 vesztették életüket, 2 megsérültek. A rendőrség vizsgálja a körülményeket. Több millió forint eltitkolt bevételt talált 2 népszerű tartalomgyártónál a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de a bevételeiket nem vallották be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Kalandos éjszakát éltek át a székelyvarságiak, miután egy fiatal medve betört egy gazdaságba és egy csikóra támadt. A Székely Hon arról számolt be, hogy a riasztásra érkező vadászokat és hatósági embereket később maga az állat vette üldözőbe. A

0: csapatot is megközelítheti.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Aki annó 2011-ben lemaradt Seal budapesti koncertjéről, az most bepótolhatja, a fanatikus rajongók pedig biztos vagyok benne, hogy repetáznak. Július 30, MVM Dome, Budapest Seal koncert, ő indítja az órát, szól már is az Amazing, 4 perccel múlt 11, június 12, péntek, sok boldogságot villők, szülinaposok, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágerei szólnak a mai Night Shift Extra-ban. 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től Lauer Christiantól, és egy másik house legenda, Paul Johnson érkezik a folytatásban. Get Get Down című dala 99 nyarán jelent meg, és Paul legnagyobb és legismertebb slágere. Vezette az amerikai Billboard Dance listáját, és top 10-es dal volt az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Hollandiában és Görögországban is. A Billboard beválasztotta minden idők 50 legjobb house dala közé, a rendkívül előkelő második helyre sorolták.

Pardon, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most meg

0: sem. Best FM, a legjobb zenék, aki úgy dönt, hogy még a tömeg előtt szeretne elindulni a Balatonra, jön a hétvége ugyanis, és nyár van, szóval az se nagyon siessen, vagy legalábbis, ha siet, lassítson Székesfehérvárnál. Baleset történt ugyanis az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon, a 63-as kilométernél a belső sávot lezárták, 3 kilométeres torlódás alakult ki, és továbbra is pályazárban, méghozzá az M3-ason Budapest felé, Mezőkövesd és Füzesabony között, ahol korábban felborult egy kamion. A 123-as és a 127-es kilométer között a 3-as főútra terelik a forgalmat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Perceken belül itt a dél, úgyhogy én nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok az ebédhez, és jó hétvégét is mindenkinek. Megjött Majoros Rita, Emily Sunday dalával indítja a péntek délutánt. Találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezárult az idei kompetenciamérés. Megkímélte a fagya cseresznyét, milliárdos számlagyárat számolt fel az adóhatóság. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatják meg teljesen a tanulók képességeit, hiszen a kreatív és a gyakorlati intelligenciát sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Lezárult az idei országos kompetenciamérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A felmérések a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúráról is képet adnak a tanulók teljesítményéről. A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagy részt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű, sötétpiros cseresznyét keresik. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglalt le az adóhatóság. Egy nagyszabású akcióban egy fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányította a működést, és a hatóság szerint éppen Tájföldre készült áthelyezni a központját. Az ügyben 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként, 5-öt közülük letartóztatott a bíróság. Ma a napsütésé lesz a főszerep, bár délután nyugat felől ismét növekedni kezd a felhőzet. Főként a keleti ország részben fordulhat elő kisebb zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél több helyen élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Szombaton gomoly felhős, időnként napos idő várható, elszórtan záporokkal, főként északon. Úgy tűnik, vasárnap már melegebb levegő érkezik, sok napsütéssel, de a déli-délnyugati tájakon ismét megnő a zivatarok kialakulásának esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, kellemes délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Magyaros Réta vagyok, elmúlt téli jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni, és hát ugye a hétvégét már megkezdőknek, meg aztán végképp jó pihenést kívánni.

Best FM a legjobb zenék. Remélem, hogy csodásan telik a péntek, és már a hétvégében tudnak gondolkodni. Tartsanak velem a következő órákban is. Én biztos, hogy rávezetek mindenkit, hogy élvezze a hétvégét a legjobb zenékkel. Egy kicsit hangolódunk így a 90-es, 2000-es évek ritmusában. Úgyhogy hát hallgassuk a napkérdését is. Jövök hamarosan ezzel, mindenféle információval, meg mozi ajánlóval, de természetesen a legjobb zenékkel a főszerepben. Úgyhogy megyek is tovább egy igazi, hát nem használok nagy szavakat, ha azt mondom, hogy az elektronikus zene egyik talán legnagyobb klasszikus érkezik a 90-es évekből. Ez nem más, mint a Faithless és az Insomnia. Na, gyerünk tovább!

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak már most az utakon itt péntek délután, de gyanítom, hogy egyre nagyobb lesz a forgalom. M1-es, M7-es, itt ma is nagy forgalomra lehet számítani, ugye sokan tartanak majd hétvégézni a Balaton felé, illetve ugye az M1-esen egyébként is mostanában sok a dugó, így a hétvége felé pedig pláne. Ha viszont bárkinek van bármi nemű információja, legyen az az M7-esről, az M1-esről, vagy bárhonnan az országból, megköszönöm, ha ma is elküldi, vagy felhív a 0620-55-55-155-ös számon. Könnyítsük meg együtt az utazók dolgát, és vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután egy óra lesz a legfrissebb hírek, mert bekészítve meghallgatjuk őket, aztán felvesszük a táncos cipőt és megtekerjük a csípőket. Jön a Gágyó és a So Many Times. És itt lesz majd a Beavers is, és arra rakjuk össze.
2: Elmúlik az éj, de hol nem belefér, hogy összerakjuk én. Bármi történt, már megtörtént.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Razzia, az ITA sofőrökre vadászik a rendőrség. Uniós nagykövetekkel tárgyalt a külügyminiszter. Csak nem 1000 fészek ellepték a Varjak Dombóvárt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Razziát tart a rendőrség a hazai utakon, az ittas és bódult járművezetőkre vadásznak jövő hétfőtől egészen vasárnapig. A Roadpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, amelynek során az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel az autósok. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű alkohol is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát. Az Európai Unió tagállamainak magyarországi nagyköveteit fogadta munka reggelin a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek kérdéseire válaszolt Magyarország európai szerepéről és külpolitikai irányairól. A megbeszélésen szóba került az állami intézményrendszer működése és a fékek és ellensúlyok intézményi szintű helyreállítása is. Veszélyes lehet a gombelem a kisgyerekekre. A Heimbál gyermekkórházba egy héten belül 4 gyermek került azért, mert gombelemet nyelt le. Egyiküknél súlyos sérülés alakult ki. A szakemberek fokozott óvatosságra kérik a szülőket. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegentesteknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Már több mint 1000 vetési varjúfészek van Dombóváron. A Tolnavár megyei hírportál arról számolt be, hogy egyre türelmetlenebbek a helyiek. A lakók szerint a madarak okozta zaj és szennyezés mindennapos problémává vált, miközben védettségük miatt a lehetőségek korlátozottak. A szakértők szerint a varjak egyre nagyobb számban költöznek be a városokban, ahol könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. Ma kellemes koranyári idő várható sok napsütéssel és változó felhőzettel, csapadék csak elszórtan fordulhat elő, leginkább keleten, ahol egy-egy zivatar sem kizárt. A délutáni órákban 20 és 24 fok közé melegszik a levegő. Holnap átmenetileg több lesz a felhő, és főként északnyugaton, valamint északon fordulhat elő zápor vagy zivatar. Vasárnap aztán ismét több órás napsütésre van kilátás, miközben délnyugaton erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat, amelyből záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is remek zenék, és fantasztikus péntek délutáni hangulat itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. George Michael dalával viszem tovább a délutánt, és a jó hangulatot. Jön a Too Funky, itt lesz Santana és a Maria Maria, de ezt akabó is

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hogy telik a péntek délután? Nagyon remélem, hogy jól, és hogy van idejük egy picit válaszolni a napkérdésére, mert csak egy egyszerű, laza kérdéssel készültem. Ki mit csinál a hétvégén? Ki mit tervez? Ki hová utazik? Vagy szimplán csak sorozatmaraton tartanak a kanapén? Hú, azt is nagyon-nagyon szeretem. 0-20-55-55-155, ide lehet ma is a napkérdésével kapcsolatban írni, de természetesen várom a Facebookon, az Instagramon is az üzeneteket, és nyugodtan telefonáljanak is, vagy akár ha közlekedési információjuk is van, azt is ide várom. Én pedig cserébe a folytatásban is nagyszerű zenéket hozok. A Vandum Project érkezik hamarosan a King of My Castle. Előtte egy kicsit utazunk a 90-es évekbe. Jön most Stuck a Boo és a Living It Up, amit bevallom őszintén, én jobban szeretek, mint a Here We Go-t. Az volt ugye a 90-es években a nagy slágere, viszont nekem ez pont azért tetszik, mert egy laza popdalnak tűnik, de ennél sokkal-sokkal több. Mert egy nagyon-nagyon érdekes, de mindig aktuális témát dolgoz fel, annak ellenére, hogy a diszkóban táncoltunk erre. Méghozzá a víz fontosságát, és az ivóvizeink fontosságát, és hogy egyáltalán az élet alapja a víz, mondhatom így. Úgyhogy Living It Up, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M3-as autópályán Mogyoródnál új terelést építettek ki. A Vásáros Nömény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométerek között a leálló sávra és a szemközti adal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon autózhatnak. A csomóponti zárással nem jár a munka, ezt írták még a hallgatók, úgyhogy hát ez talán egy jó hír, de itt azért így péntek délután fennakadásra kell készülni. 0620 55 55 155, én pedig itt készülök az üzeneteikre. Ha bárki lát valamit az utakon az országban, jöhet az info. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár percet kell, csak várnunk 2 óráig, jönnek a legfrissebb hírek, aztán 50 Cent. És itt lesz Rúzsa Magdi és Lotfi Begivel és a Nyári Záporral.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hiányosságok a büfékocsiknál. Jelentés készül az M1-es tragédia után. Három vulkán tört ki egyszerre Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátó egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat, tájékoztatta rádiónkat Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levét. Erről, tehát a fogyasztókhoz már nem juthat el.
1: A Magyar Közút készíti el azt a vizsgálati jelentést, amelyet a miniszterelnök kért a hajnali halálos autópálya balesetek után. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő közlése szerint a baleset egy szabályosan lezárt munkaterületen történt az M1-esen Győr közelében, és a terelést több lépcsőben már másfél kilométerrel korábban jelezték az autósoknak. A társaság szerint a kamion a terelésbe még szabályosan érkezett, majd ismeretlen okból áttért a másik sávba. Kiemelték, a vizsgálathoz minden szükséges adatot átadnak a szakembereknek. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de a bevételeiket nem vallották be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Szinte egy időben tört ki három vulkán Indonéziában, két tűzhányó ugyanazon a szigeten, egy harmadik pedig több száz kilométerrel arrébb egy másik szigeten lövelt hamut a magasba. A több száz méteres hamufelhők miatt továbbra is figyelmeztetések vannak érvényben az érintett térségekben. Indonézia a világ egyik legaktívabb vulkánövezetének számít. Ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel és kevés fátyol felhővel. Keleten helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél több felé megélénkül. A délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, és elsősorban az északi és északnyugati tájakon fordulhat elő zápor zivatar. Vasárnap ismét sok napsütés várható, de délen és délnyugaton több felé kialakulhat csapadék. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt, sokan a péntek délutáni munkát most fejezik be, úgyhogy indulnak hazafelé, jöhet a hétvége. Hát kellemes programozást mindenkinek, és isteni nyári hétvégét. Reméljük, hogy mindenkinek és mindenhol kedvez majd az időjárás mindenféle programhoz. A jó zenékhez biztosan. The Wanted, Glad You Came!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, ki mivel tölti ezt a hétvégét, mi lesz a program, és már is záporoznak az üzenetek. Attiláéknál festés lesz otthon. Azt írja, nem a legizgalmasabb program, de egyszerűen muszáj befejezni, és reméljük gyorsan meg is szárad majd. Hát hajrá, küldjük majd mellé a legjobb Best FM-es zenéket, tényleg a legjobb zenére festeni. Én a tavalyi évben festettem ki az egész lakást, úgyhogy csak ajánlani tudom. A lányom ballagása miatt az egész család összegyűlik, nagyon várjuk, ezt írja Erika, mert hogy most sikerül egyébként mindenkit összehozni. Hát jó kis családi program lesz. Zsuzsiék a hétvégét a Balatonnál töltik, szintén a családdal. Azt írja, végre egy kis pihenés és lángosozás vár ránk. Istenem, de imádom a lángost. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és a lángosok is. Mellé pedig egy kis Red Hot Chili Peppers, méghozzá talán az egyik legérzelmesebb dal a csapattól a 90-es éve. Érkezik az Under the Bridge, ami a magányról, a függőségről szól, egy kis melankóliával keverve. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Rápillantottam itt a hétvégi időjárás előrejelzésre, és úgy tűnik, hogy a szabadtéri programoknak azért kedvezni fog az időjárás. Délelőtt még lehetnek szombaton, például felhők az égen, egy-egy zápor előfordulhat, de aztán délután nagyon sok felé kisüt a nap. 21-27, ez lesz a maximum, vagy ezek lesznek a maximumok, és a kettő között, amiket mérhetünk, szóval szerintem egy igazán kellemes kora nyári időben lesz részünk, úgyhogy nyugodtan lehet programozni, és minden mellé Best FM-et hallgatni. Úgyhogy tartsanak velem a folytatásban is, hiszen még csak hangolódunk a hétvégére.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zalai erdészlet az ország legjobbja. Záróvizsgáznak a Pannon Egyetem hallgatói Zalaegerszegen. Elismerték a pedagógusokat a vármegye székhelyen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Zalaerdő ZRT munkatársa nyerte meg az év erdésze versenydöntőjét. A Vásárosnaményben rendezett szakmai megmérettetésen Molnár Tamás bizonyult a legeredményesebbnek az ország legjobb erdész technikusai között. A versenyzőkre írásbeli tesztek, lövészeti és felismerési feladatok, valamint gyakorlati kihívások vártak. A résztvevőknek a többi közt erdőfelújítási, gyérítési és vadgazdálkodási ismeretei ről is számot kellett adniuk, közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Megkezdődtek a záróvizsgák a Pannon Egyetem zalaegerszegi kampuszán, ahol gazdálkodási, informatikai és mérnöki szakos hallgatók adtak számot tudásukról. A vizsgákon a térség vállalatainak vezetői is részt vesznek a bizottságok munkájában, erősítve az egyetem és a gazdasági szereplők kapcsolatát. A felsőoktatási szakképzéstől a mesterképzésig több szinten zajlanak a megmérettetések, tudósít az egerszegi hírek. Pedagógus napi ünnepséget rendezett a Zalaegerszegi Tankerületi Központ. A Hevesi Sándor Színházban elismeréseket adtak át a kiemelkedő munkát végző oktatóknak. A díjazottak között zalaegerszegi pedagógusok is szerepeltek, köztük a Petőfi iskola tanára, akit az egészséges életmódra nevelésért és az aktív iskola programban végzett munkájáért jutalmaztak. Újdonságként idén már tantestületet is díjaztak. Az első ilyen elismerést a Kölcsey Ferenc Gimnázium nevelő közössége vehette át, tudósít az egerszegi hírek. A következő napokban országszerte folytatódik a felhős, csapadékos időjárás. Most bővebben a következő napok várható időjárásáról. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 22-26 fok lehet, éjjel 8-13 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, hello, szép délután mindenkinek, ez a Best délután itt Zalaegerszegen, a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Media, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
2: 88.9 Best.

88-9 Best FM a legjobb zenék. A 19. században épült az a kerítés, amit az egykori tiszti klub felújítások kapcsán renoválnak most a belvárosban. A beavatkozásra azért volt szükség, mert az építmény baleset veszélyessé vált. A Modern Városok program égisze alatt újul meg a régi HEMO, ami a tervek szerint az Ala vármegyei kormányhivatal számos osztályának ad majd otthont. Ide költözik be többek között az építésügyi, az örökségvédelmi, a mérésügyi és a környezetvédelmi főosztály. Az intézményhez tartozó Adi utca és Kazinci tér közötti parkoló kerítése ehhez kapcsolódóan kap új köntöst. A szakemberek a mintegy 150 éves kerítés eredeti, de már felújított vas elemeit helyezik majd vissza az alapzatra. A részleges helyi védelem alatt álló építmény összképén a tervezők nem változtatnak. A munkálatok végeztével akadálymentes parkolóhelyet alakítanak ki.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Gyorsan nézzük az utakat. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést, ott a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki figyelmesen, óvatosan közlekedjen, és nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a sebességet korlátozó táblákat is. Megnyitották a főváros felé vezető oldalon a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát, és a 26-os kilométernél Herceghalomnál is elkezdődött a csomópont átépítése, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtóág lehetséges. A kijelölt terelőút a következő, 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhely, illetve ugyancsak az M1-esen a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: A hulladékgazdálkodás hőseit rajzolták meg a diákok, bemutatták a kisvállalkozások finanszírozási lehetőségeit, a zenerajongókat várják holnap Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több mint 100 pályamű érkezett a Város Hősei című környezetvédelmi rajzpályázatra. A Zalaispa azért indította el a projektet, hogy megismertesse a hulladékgazdálkodást az általános iskolásokkal. A gyerekek alkotásaikon a kukásautók és a hulladékszállítók mindennapi munkáját mutatták be, sokszor saját szemszögükből. A legjobb rajzok készítőit oklevéllel és ajándékutalvánnyal jutalmazták a szervezők, számolt be róla az egerszegi hírek. Zalaegerszegre érkezett a Széchenyi Kártya Roadshow. A programon a kis- és középvállalkozások számára elérhető hitel- és finanszírozási lehetőségeket ismertették a szakemberek. A rendezvény célja az volt, hogy a vállalkozók tájékozódjanak a kedvezményes forrásokról, valamint megosszák tapasztalataikat a témában. Az előadásokon elhangzott, a térség cégei körében továbbra is nagy az érdeklődés a működést és a fejlesztések segítő finanszírozási konstrukciók iránt, tudósított az egerszegi hírek. Koncertekkel, sörkerti hangulattal és különleges tárlatvezetésekkel készül Zalaegerszeg az Éjszaka a Múzeumban és azon túl programsorozatra. A Göcsei Múzeum kertjében június 13-án blues és folk zene szól majd, miközben a látogatók az újraélesztés alapjait is kipróbálhatják a Vörös Kereszt önkénteseivel. A zalaegerszegi kiállítóhelyen sörtörténeti tárlatvezetés, régészeti előadások és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. A Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Mozart estet ad a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, míg a Mindszentineumban zseblámpás tárlatvezetés és retro bőrönt kiállítás idézi meg a múlt hangulatát, áll a ZAOL összefoglalójában. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 22-26 fok lehet, éjjel 8-13 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénivel, Dia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
3: 88.9 Best

88.5 FM a legjobb zenék. Nemrég megnyitott a kapu itt a fürdőzők előtt az Alaegerszegi Városi Strand. 2026-ban zené és táncos programokkal is várják a látogatókat a hűsítő élmények mellett. Idén a már megszokott szolgáltatásokkal várnak mindenkit, a kényelmi elemek mellett pedig programokkal színesítik a forró hétvégéket. A részletekről érdemes a létesítmény honlapján tájékozódni. A tematikus programok mellett szombaton és vasárnap aláfestő zenével alapozzák meg a hangulatot a városi strandon. A látogatókat minden nap 10 és 20 óra között várják, mi pedig addig is adjuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM-ben a legjobb zenék. Híreket hoztam az M1-esről, Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között. A főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányában 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben, úgyhogy figyelni kell ott is, illetve ugyancsak az M1-esen Tatabánya térségében a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Ami pedig az M3-ast illeti, Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-es és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal a belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Védekezésre figyelmeztetik a zalai szőlős gazdákat. Csak nem 30 milliót kapnak a helyi önkéntes tűzoltók. Ingyenes cseresznyeszedés a Csácsi-hegyen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Védekezési felhívást adott ki a zalai kormányhivatal a szőlőkben terjedő aranyszínű sárgaság miatt. A súlyos növénybetegséget egy országosan elterjedt kártevő, az amerikai szőlőkabóca terjeszti, a fertőzött tőkéket pedig nem lehet meggyógyítani. A szakemberek szerint a megelőzés érdekében június 15-e és 25-e között szükséges elvégezni az első kötelező permetezést. A gazdák együttműködése kulcsfontos a fertőzés megfékezésében, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Sikeresen pályázott 36 zalai önkéntes tűzoltó egyesület a katasztrófavédelem idei támogatási programjában. A vármegye szervezetei összesen csak nem 30 millió forintot fordíthatnak működésre, eszközbeszerzésre, szertár és gépjármű felújításra. Országosan több mint 550 millió forint támogatást osztanak szét az önkéntes tűzoltó egyesületek között, amelyek fontos szerepet vállalnak a települések tűzoltó védelmében és a káresemények felszámolásában, adta hírül a katasztrófa védelem. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. A Csácsi-hegyen bárki szedhetett cseresznyét saját fogyasztásra az elmúlt napokban, írja a ZAOL. A kezdeményezésnek köszönhetően azok is friss gyümölcshöz juthattak, akiknek nincs saját kertjük. Az akció teljesen ingyenes volt Zalaegerszegen. A következő napokban országszerte folytatódik a felhős, csapadékos időjárás. Most bővebben a következő napok várható időjárásáról. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 22-26 fok lehet, éjjel 8-13 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó délután, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi hírekkel, aktuális érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évekből válogatott igazi kedvencekkel jövök a folytatásban is. Érdemes lesz velünk tartani. Jó rádiózást!
0: 88.9 Be

88.9 FM, a legjobb zenék. Óvoda pedagógusok, dajkák, asszisztensek, illetve tanárok és oktatók vehettek át elismerést a pedagógus nap alkalmából nemrég Zalaegerszegen. A Korona Szalonban rendezett városi ünnepségen azokat a szakembereket díjazták, akik hosszú évek óta elkötelezetten és példaértékűen végzik munkájukat. A Radnóti utcai óvodások néptánc előadását követően a pedagógusok munkáját Valait Zoltán méltatta, a polgármester kiemelte, Zalaegerszegen valamennyi oktatási nevelési intézmény 21. századi körülményeket biztosít a gyermekek fejlődéséhez, ennél is fontosabbnak tartja azonban a bennük zajló kiváló szakmai munkát. Amint az az ünnepségen elhangzott, az önkormányzat folytatja a megyeszékhelyen működő bölcsödék, óvodák és iskolák felújítási programját. Mi pedig addig is játsszuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Ez a 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mondom.

0: Befefem a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek, gyorsan az utakról, az M3-ason például Gyöngyös térségében burkolatfelújítás zajlik, amely sávelhúzásos terelés kiépítését tette szükségessé. A 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható, a főváros irányába a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek. Emiatt a külső sávot elkerítették. Vásáros-Namény felé pedig Hajdunánás elkerülő szakaszán új terelés épült ki. A 199-es és a 200-as kilométer között csak a belső sáv járható. Az M4-esen pedig Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: will get back to you.
1: Best FM, a legjobb zenék. Ennyi fért a mai délutánba, én már búcsúzom, és mindjárt 6 óra jönnek a hírek, aztán kezdődik a Night Shift White Boy-jal, úgyhogy érdemes maradni. Köszönöm, ha mai figyelmet is Béni Mettiát hallottad.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Évvégi bizonyítványok, fontos figyelmeztetés a szülőknek, influencereket kapott el a NAV, foci VB, lázadnak a szurkolók a drágaság miatt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözi.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Lezárult az idei országos kompetenciamérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A tesztek a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúrából is visszajelzést adnak a tanulók teljesítményéről. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a NAV, az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de nem vallotta be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik számlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

It's you I want. It's you I want. It's you I want. It's you I

aki pedig nem csak mi nácsiptesek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06 25 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat Best FM

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És amivel kezdtük a hétköznapokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat. Vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között, és Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 8 halott az M1-esen, elalvás okozhatta mindkét tragédiát. Elemcsatmágnes veszélyben a gyermekek. Illegális hulladékudvart nyitott portáján egy férfi Hevesben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedésbiztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Helyin Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki hétfőn itt volt velünk, úgy is tudja, aki meg nem, szerintem ő is kitalálta már az előző 60 percben, hogy pont úgy, mint hétfőn, ma is Classic House a menü a Night Shift extrában, amikor is ugye egy Night Shift rezidens visszatér, nyom egy plusz egy extra órát 7 és 8 óra között, nyilván én ehhez igazodva ugyanabból a stílusból nyomom a warm-upot 6 és 7 óra között. Szóval Classic House, az meg csak Lauer Krisztián lehet nálunk.
4: Sziasztok, én leszek, én önmagam, jó magam és még magam.
3: De már te vagy. Úgy a saját, mint a magam nevében.

0: Shift.
1: Na végre belefutottam én is, azt hiszem ez volt, nem a Save Our Soul, egy Kisa vokállal, ugye? Mert mondtad, igen, hogy van egy ilyen régi új Bob Sinclair dal.
2: És kérlek szépen, azt hiszem, hogy körülbelül, nem hazudok, egy olyan 2 hétig gondolkodtam azon, hogy mi a vokál. Tehát, hogy mert tudtam, hogy ismertem,
1: igen,
2: a dal.
1: Igen.
2: És mondom, nem jut eszembe. Dúdoltam. I can wait. New Shoes. 80-as évek.
1: Így.
2: Funk. És itt beugrott, mondom, de.
1: De várjál, ez a Bob Sinclair, ez nem az, amit a muzaikék csináltak.
2: Nem, ez a Bob Sinclair.
1: Ez a Bob Sinclair. Szévászol! Nightshift Extra, úgy mint hétfő, ma is Classic House-okból válogatunk, pontosan ebben az órában már csak válogat. Lauer Christian, hétfői rezidensünk.
2: Szevasztok, helyek!

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lauer.
1: Na mindig, amikor megkérdezem, hogy na velük mi van, akkor mindig vagy nyomod az új infót, vagy egy 2-3 hét múlva jelentkeznek új kis lemezőcsönyök, a Fetszencból
2: kapcsolatban. Ja, Fetszencból, igen. Kérdezem,
1: mi van velük? Mit tudsz róluk? Vannak
2: nem tudom, most újdonságot nem hallottam még róluk, tehát így nem tudom, el vannak tűnve. De szerintem ketten külön biztos, hogy dolgoznak még a 100%.
1: Mert most én azt néztem, hogy ilyen 2000-es ilyen ikonok, mint tudom, az Artful Dodger. Körbe turnézzák most egész nyáron, sajnos persze. Csak Angliát nyilván, de hogy azért még vannak, léteznek, hála az égnek.
2: Szóval annyi, hogy a two-step garage az nagyon-nagyon beindult, mint műfaj újra, igen. És így nagyon-nagyon megy, illetve a speed garage is, az is újra előjött, nem tudom, hogy a fiatalok rá vannak gyógyulva, és hát, emiatt ezek nagyon mennek.
1: Ami egyébként Angliában sosem halt, tehát persze, hogy van főzsgyökeres angol dance műfaj, akkor az a garage meg a two-step.
2: Bizonyám, pontosan.
1: Na mindegy, Fats and Small Turnaround, Classic House egészen 8-ig Lauer Krisztiánnal a lemezjátszók mögött.
2: Úgy.

0: valahol élőben, de szeretném.
1: Muszti?
0: Aha.
1: Hát nagyon-nagyon durva, és a mai napig nagyon-nagyon aktív, viszont az a durva, hogy kezdi bevonni a saját fiát.
0: Hát már ilyen Bob Sinclair a lányát.
1: Igen.
0: A David Guetta szintén ugye a fiát, igen, kapcsolatban tök jól viszonyul az egészhez, ugye, tehát nem az van, persze, hogy ott tapossa ki az utat a gyereknek, hanem hagyja, hogy ő...
1: Hadd érvényesüljön.
0: Hát, tapasztalja meg, hogy milyen az, amikor ugye egy 30 fős klubból elmegy 10 ember, és neked 20 embert
1: szorakozzat, igen. És ugye azt figyeltem meg, hogy most már volt egy-két olyan videó, amiben egy fiatal srác feltűnt a Mózdi mellett, aztán kiderült, hogy ez a fia, és hogy ugye elkezdte nyomni ő is a zenéket. De állítólag nagyon ügyes.
0: Na, hát ez pedig Sonic és Baloka, ugye? Boogie Wonderland.
1: Bizonyám.
0: Ami aztán sosem jelent meg hivatalosan.
1: Hát sajnos ugye az Earth, Wind & Fire-től megkérni jogot, az azért elég necces történet lenne.
0: A Fatboy Slim 20 évet várt arra, hogy a Rolling Stones megadja neki a...
1: 20 évet?
0: Igen, tehát ezt pont múltkor mesélte, hogy ugye amikor abban a pillanatban ugye megcsinálta a Rockefeller Skankert, azt mondta, hogy fél éven belül ugye annyit játszott, hogy hát kellett valami új. És rájött, hogy az I Can Get No Satisfaction nem megy.
1: Igen.
0: És ezt azóta pörgeti, általában mindig a végén. Ez egy ilyen tényleg ilyen ikonikus Fatboy Slim mashup, és mindig ment, hát angolok szerintem, hát meg is van egymásnak a száma, és mindig találkoznak fesztiválokon, és akkor mindig mondta a Mick Jaggernek, hogy figyelj, nem lehetne? És mondta a Mick Jagger, figyelj, nagyon jó a kis lemez. Nem. És most, tavaly decemberben azt mondja, ő se érti, hogy megint találkoztak valahogy, mondta, hogy figyelj, 20 éves a You've Come a Long Way Baby.
1: Te figyelj már!
0: És mondta Jagger, figyelj!
1: Jó!
0: Úgyhogy megjelent hivatalosan a Rockefeller Skank az I Can Get No Satisfaction-nel együtt, úgyhogy azért mondom,
1: kell megszerezni,
0: hogy gyereket. A Sonicéknak szólni kell, hogy figyelj, kitartás hát.
1: Persze, lehet. Egyébként annyi, hogy az Earth, Wind & Fire-rel készült egy dokumentumfilm, az HBO-n lesz, nem is tudom, mikor mutatják be, arra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok.
0: Na, úgyhogy a Sonicékat innen is csonkoltatjuk meg a Bellokát, tehát akkor Boogie Wonderland, ezt a bugit meg majd akkor jövő hétfőn folytatjuk Lauer Krisztiánnal.
1: Úgy, szavaztok, hely!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lépett egyet előre a MÁV Plus app. Erre még Lali is elpirulna, razziáztak a büfékocsiknál. Fontos vizsgálatra várják a cigarettarabjai. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plus app. Egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés. Emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utastájékoztatást. Büfékocsikat, futrákokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatóság és a minőség megőrzési idő betartásával kapcsolatosak. Találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókhoz már nem juthat el.
1: Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat a vizsgálatra. Ehhez regisztráció is kell. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem itthon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért különösen fontos a korai felismerés. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Gwen Stefani most kivételesen nem zenekarával, a No Doubt-tal, hanem jó barátnőjével, Eve-vel és a Let Me Blow Your Mind-dal érkezik. Szakács Gergő is most egy piciként hagyja a Follow the Flow-t, és egyedül jön majd az Elkezdem című dalával, és hát Melanie C és a Spice Girls többi tagja nélkül lesz majd hallható a Never Be The Same Again-nel itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Jazz FM a legjobb zenék. A CNC Music Factory névben a két C az elején a két alapító tagra, Robert Cleverre és David Cole-ra utal. Ennek ellenére 2005-ben a zenekar rappere Freedom Williams szerezte meg a névhasználati jogokat. Ám úgy néz ki, hogy a duó még életben lévő tagja, Robert Cleverre ebbe annyira nem nyugszik bele, mert hogy keresetet nyújtott be ismételten gyogtalan vérjegy használat miatt. Jön a CNC Music Factory és a Duo.

Best FM a legjobb zenék. Legjobban mindenki a második felvonásra, a 2002-es Big Beach Boutique 2-re emlékszik, amikor 4 millió ember jelent meg a brightoni tengerparton. De egy évvel korábban, 2001-ben indult a Big Beach Boutique világhódító útjára, úgyhogy idén ünnepli ez a rendezvény a 25. évfordulóját, és ezt a szép kerek évfordulót Fatboy Slim természetesen méltó módon tervezte megünnepelni, de hát 3 nap nem volt elég, úgyhogy kénytelen volt egy 4. napot is hozzácsapni a rendezvényhez. Szóval idén, július közepén, csütörtöktől vasárnapig lehet majd a brightoni tengerparton együtt bulizni Fatboy Slimmel. Könnyen elképzelhető, hogy így együtt a 4 nap alatt megint meg lesz 4 millió ember. Fatboy Slim! The

Best FM a legjobb zenek, a holnapi időjárás azért már jobban fog emlékeztetni a nyára. Pontosabban a holnapi hőmérséklet jobban fog már emlékeztetni minket a nyára, mert hogy azért lesz itt szél, meg hidegfront, meg zápor, zivatar, de cserébe 27 fokos nappali maximum.

0: Shift a Best FM-en.
1: A legjobb zenék minden nap.
0: Minden nap.
2: Fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Évvégi bizonyítványok nem mutatnak meg mindent az osztályzatok. Javában tart a szület, egész jó lesz a cseresznye szezon. Börtönőrt fenyegetett, kommandósok mentek érte. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötétpiros cseresznyét keresik. Lecsaptak a börtönőrt fenyegető robotmúltú férfira, Szabolcs-Szatmár-Berekben fogták el. A 35 éves elítélt a közelmúltban szabadult, és nem csak a börtönőrt, valamint annak családját fenyegette meg, hanem bántalmazta két zárkatársát is, akik közül az egyik arccsonttörést szenvedett. További részleteket nem közölt az ügyről a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha három ország rendez közösen futballvilágbajnokságot, akkor ahhoz három nyitó ceremónia dukát. Ma majd Los Angelesben és Torontóban lesz óriási buli az első helyi mérkőzések előtt. Tegnap pedig ugye Shakira indította el a futball VB első meccsét. Ő jön most Dizzy Rascallal és Alokával.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, nyilván más-más szempontok alapján mérlegelve, rengeteg zenekar pályázik minden idők legjobb angol fiú csapata címre. Íme itt van az egyik. Az East 17 érkezik az It's Alright-tal itt a Besten.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este, minden este.
2: What is this gonna be called Gaiocho? Que hola, Cata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

Best FM, a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 2028-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És hogy ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő után kapta, vagy hát adta magának, de hogy ne legyen belőle jogi vita, egy Y-t még az E meg az O közé beszúrt. Úgyhogy Neo-ból így lett Neo. Jön a Soul

Best FM a legjobb zenék. Eltávolodott mostanra a zenéléstől. Vagy hát nekem sem nem tudjuk, hogy mi van vele mostanság. Az utolsó információ róla még zenével kapcsolatban 2007-es, akkor egy gyerek albumot készített, és nem mellestek, ma ünnepli a születésnapját. Meredith Brooks, Isten éltesse, ő jön, meg a Bitch.

0: Csama.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Tragédia az M1-esen elaludhatott mindkét sofőr, veszélyesek a gombelemek, egyre több gyermeket kell műteni. Napsütés, felhők, záporok, ezt ígéri a hétvége. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedésbiztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Roadpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
4: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
3: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Orosziban. A bitumen és az azbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Jamaica jó hírének terjesztésért és a jamaicai kultúra ápolásáért kapta meg Sean Paul azt az Order of Distinction nevű kitüntetést, amelyet közéleti személyiségek, énekesek, zenészek, sportolók szoktak kapni. Megkapta már többek között Shaggy és Usain Bolt, és jön a Temperature az óra legelején.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenek nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Fresh Michelle bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Gettő Superstar!

Best FM. Na, a legjobb zenék. A tudomány jelen állása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség, vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt, hát ez a déjà vu, meg ez, ami most jön, az I Can't Stop-val.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: George Michael egy klubhimnuszt, Whitney Houston egy Chaka Khan klasszikust, Ember Mark és Törőcsik Franciska pedig egy jól ismert Demjén Ferenc dalt dolgozott. Tehát ezek érkeznek a mai utolsó 60 percben, vagyis jön majd a Szabadság Vándorai, itt lesz az I'm Every Woman és a Flawless Go to the City is.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

a legjobb zenék. A Randi Guru című film rendezője pár hónappal ezelőtt besétált a filmstúdióba, és azt mondta, hogy lenne ötlete arra, hogyan lehetne megcsinálni a második részt. Mire azt a meghökkentő választ kapta, hogy köszi, de Will Smith már dolgozik egy ideje a második részen. Szóval nem csak a Men in Black, nem csak a Bad Boys és nem csak a Legenda vagyok, de úgy látszik, hogy a Randi Guru is folytatást kap majd. Jöjjön az első rész végéről, Heavy D and the Boys, és a Now That We Found Love, itt a Best of.

hallgattam a legjobb zenék, hogy a most érkező Zsárul és 50 Cent nincsenek jóban, az nem kifejezés. Volt itt már bunyó, késelés, és ahol csak lehet keresztbe tesznek egymásnak, de azt hiszem, hogy mégiscsak a legstílusosabban 50 Cent járt el, amikor egy Zsárul koncerten az első négy sort teljes egészében megvette, majd nyilván senki nem ment el, és üresen.

Best FM, a legjobb zenék, Biki, Big Flavi Tomi, a hétvégi házigazda, pihen, nyaral horgászik, szóval nem lesz se szombaton, se vasárnap, ami azt jelenti, hogy hát holnap és holnap után is White Boy All Night Long. 6-8-ig természetesen ugyanúgy mixelni fogunk, szombaton hip-hopot és R&B-t, vasárnap pedig chill lounge-t és deep house-t, és aztán maradok is egészen éjfélig, kivéve most, mert most megyek, ennyi volt már a Night Shift, én a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave the-